bop. Funky, funky. Feel the beat drop. Jazz and hip hop.

Dip trap, the Fantasia.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

DJ, so listen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén év végéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is a legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
1: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat és növénykert Indiaházában. A cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak.

0: a világ ellen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 14-e van, szerda, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér. Amsterdamban fogták el a bántalmazót. Közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Pécsett. Október 16-a és 18-a között rendezik meg a jubileumi 60. pécsváradi leányvásárt, amely több mint 300 éves hagyományra tekint vissza. A Baranya megyei település 3 napon át népzenével, néptánccal, vásári forgataggal várja az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitón a 70 éves mecsektánc együttes is közreműködik. A folklor programok mellett kézműves foglalkozások, népi játékok és népdaléneklési verseny színesíti a kínálatot. A látogatók a leányvásár szépe választás eredményét is megismerhetik. Lesznek könnyű zenei koncertek is, például fellép Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, a programot utcabálok, menettánc és hagyományőrző bemutatók teszik teljessé. Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek Pécsett. Október 16-án és 17-én tartják meg az egyetemi orvos és fogorvos napokat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A kétnapos eseménynek a dr. Romhányi György aula ad otthont, ahol ünnepélyes keretek között köszöntik a jubileumi diplomás orvosokat. Az egykori hallgatók arany, gyémánt, vas, rubin és gránit diplomát vehetnek át, attól függően, hogy 50-60-65-70 vagy 75 éve szerezték-e meg az oklevelüket. A rendezvényen nem csak a több évtizedes szakmai életutak előtt tisztelegnek, hanem a jelenlegi egyetemi közösség kiemelkedő tagjait is elismerik. Például átadják a Pro Facultate Medicine emlékérmet is majd. 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér program Pécsett. November 5-én ismét megrendezik ezt. Ezúttal a 4 év alatti gyerekeket várják. A kezdeményezés célja, hogy már egészen fiatalkorban felhívja a figyelmet a fogápolás és rendszeres fogászati ellenőrzés fontosságára. A szűréseknek a Pécsi Tudományegyetem fogászati és szájsebészeti klinikája ad otthont a Tüzér utcában majd. A részvételhez előzetes e-mailes regisztrációra van szükség. A jelentkezésben fel kell tüntetni a gyermek nevét, a születési dátumát és a tajszámát, valamint a program időpontját és a pécsi helyszínt. A kezdeményezés segíthet a szülőknek abban, hogy időben felismerjék az esetleges fogászati problémákat, megalapozzák a szájápolási szokásokat. 2 új kerékpáros ponttal bővül Pécs kerékpáros infrastruktúrája még az idei évben. A fejlesztéseket a Biocom Nonprofit Kft. Valósítja meg a Centrum Áruháznál és a Kórház téren. Mindkét helyszínen fedett, zárható kerékpártárolókat alakítanak ki. Emellett szervízpontok és tájékozódás segítő információs térképek is segítik majd a biciklivel közlekedőket. A beruházás részeként a kerékpárutak burkolati jeleit is felújítják. A fejlesztések célja, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyék a kerékpáros közlekedést a városban. Pécsen már több helyen működnek egyébként olyan szervíz állomások, ahol a kerékpárosok kisebb javításokat végezhetnek, és szükség esetén szerszámokat is használhatnak. Megújultak a pécsi közterületek kisebb elemei. A Biocom munkatársai az elmúlt hetekben növénytartókat újítottak fel a Király utcában, időjárás tűrő növényekkel szépítve a környezetet. A Zsolnai körforgalomnál és a Búza téren a faülőkéket tették rendbe, a Széchenyi téren pedig valamennyi padot felújították. Az útburkolati jeleket is újra festették. 6 évtizede 1966. október 9-én adták át a pécsi tavat, amely azóta Baranya egyik kedvelt kiránduló és üdülő helyévé vált. A tó az Orfűi tó után létesült, és hamar népszerű lett a horgászok, a strandolók, a vízisportok szerelmesei körében. 1971-ben a Vízügyi Gazdálkodás című havilap is már kiemelte sokoldalúságát. A pécsi tó ma is sokak kedvence. Szakáligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai 3 baranyai barbershopba, de súlyos szabálytalanságokat tártak fel. Az egyik üzletben egyáltalán nem adtak nyugtát, és a vállalkozó sem nyugta, sem számlatömbbel nem rendelkezett. Egy másik szolgáltató adószámát már egy éve törölték, a harmadik üzlet működtetőjének pedig soha nem is volt adószáma. 76 év után újra ferences szerzetesek szolgálnak Pécset. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány augusztusban 3 fős fiókházat alapított a városban, és ezzel újraindult a ferences szerzetes élet. A rend tagjainak 1950-ben kellett elhagyniuk Pécset, miután a kommunista hatalom feloszlatta a szerzetes rendeket, a rendházakat és a templomot államosították. Amszterdamban fogták el a Pécsen brutálisan bántalmazó férfit, le is tartóztatták. A gyanú szerint tavaly nyáron életveszélyesen bántalmazott egy 73 éves embert egy busz megállóban Pécset. A nyomozás adatai szerint a támadó minden különösebb ok nélkül 3-szor is arcon ütötte az idős férfit, majd arccal a földre lökte. Az áldozat többszörös csonttörést szenvedett. Közönségtalálkozó Molnár Áronnal Pécset. Vasárnap közönségtalálkozót rendeznek a pécsi Kultik Uránia moziban, ahol a nézők az Örökség című film két szereplőjével, Molnár Áronnal és Taub Viktóriával is beszélgethetnek. A filmet Tasnádi István írta és rendezte, aki többek között az Aranyélet és a Terápia című sorozatok forgatókönyvírójaként is ismert. Kreatív ipari konferenciát rendeznek Pécset, október 15-én lesz az országos kreatív ipari konferencia a megyeszékhelyen a Design Pinch programsorozat részeként. A Kodály Központban tervezők, művészek, vállalkozók, kutatók és döntéshozók találkoznak, hogy megvitassák a kreatív ágazat jövőjét és gazdasági lehetőségeit. Rendőrségi nyomozás indult egy kumlói iskola ügyében, ezt a rendőrség indította el egy olyan eset miatt, amelyben egy 6 éves sajátos nevelési igényű kisfiú rosszul lett. Az édesanyja állítása szerint a gyermek szervezetében nyugtató hatóanyagot mutattak ki. Az ügy körülményeinek tisztázására az iskola belső vizsgálatot is indított, majd megindult a nyomozás is. Pénteken rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelyhez Baranya megye több helyszíne is csatlakozik. A látogatók szakemberek vezetésével pillanthatnak be az energia és közműellátás kulisszái mögé. Megismerhetik, hogyan működnek a mindennapokban a nélkülözhetetlen rendszerek. A részvétel előtt érdemes tájékozódni a helyszínek programjáról. Ez megtehető az erőművekészakája.hu-n. Tűz keletkezett egy lakóház egyik helyiségében Vajszlón, a Petőfi utcában. A helyiségben felhalmozott szemét és ruhák kaptak lángra. A helyszínre a Siklós és a Sejei hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egységek 2 vízsugárral fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át a tetőszerkezetre. Az eset során keletkezett károkról, személysérülésről egyelőre nincs hír. Zümmögő hétvége címmel rendeztek egésznapos programot a méhek és a méhészet jegyében a Komlói Komlóverzumban. A rendezvényen szakmai előadásokon ismerhették meg az érdeklődők a méhek, a virágok és a gyümölcsök kapcsolatát, valamint a méhészet aktuális kihívásait. A programot kézműves vásár és látványos felvonulás is színesítette, amelyen 3 mézlovagrend is ott volt. Szüretzáró rendezvényt tartanak Villányban október 24-én. Az esemény a villányi borvidék őszi hangulatát és szüreti időszak lezárását ünnepli. A látogatókat a borok, a gasztronómiai élmények és a közösségi programok világa várja. A rendezvény lehetőséget kínál arra is, hogy az érdeklődők közelebbről megismerjék a térség boros hagyományait. Híreink végén néhány szóban az időjárásról. Ma Baranyában napos idő helyett inkább a felhők kapják a főszerepet, de az esernyőt egyelőre nem kell feltétlenül elcsomagolnunk. A mai nap 7 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután 12-14 fok várható vételkörzetünkben. A szél időnként megmozdulhat, de nem lesz erős, tehát a mai nap már egy igazi, kabátos, őszi napnak ígérkezik Baranyában. Szendi Hajnit hallottam.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt a hét közepén. Október 14-e van a szerda. Sok boldogságot kedves Helének. És Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boy, ezelőtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet. Várom a közlekedési hírt 0620 55 55 155-ös számunkra. A Black Eyed Peas-szel megyünk tovább.

0: FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön 6:30 jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek. Szabálytalanságokat talált a NAV. 76 év után újra ferencesek szolgálnak Pécset. Szakáligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai 3 baranyai barbershopba, de súlyos szabálytalanságokat tártak fel. Az egyik üzletben egyáltalán nem adtak nyugtát, és a vállalkozó sem nyugta, sem számlatömbbel nem rendelkezett. Egy másik szolgáltató adószámát már egy éve törölték, a harmadik üzlet működtetőjének pedig soha nem is volt adószáma. 76 év után újra ferences szerzetesek szolgálnak Pécset. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány augusztusban 3 fős fiókházat alapított a városban, és ezzel újraindult a ferences szerzetes élet. A rend tagjainak 1950-ben kellett elhagyniuk Pécset, miután a kommunista hatalom feloszlatta a szerzetes rendeket, a rendházakat és a templomat államosították. Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek Pécset. Október 16-án és 17-én tartják meg az egyetemi orvos és fogorvos napokat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A kétnapos eseménynek a dr. Romhányi György aula ad otthont, ahol ünnepélyes keretek között köszöntik a jubileumi diplomás orvosokat. Az egykori hallgatók arany, gyémánt, vas, rubin és gránit diplomát vehetnek át, attól függően, hogy 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szerezték-e meg az oklevelüket. A rendezvényen nem csak a több évtizedes szakmai életutak előtt tisztelegnek, hanem a jelenlegi egyetemi közösség kiemelkedő tagjait is elismerik. Például átadják a Pro Facultate Medicine emlékérmet is majd. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósi Vár környékén. Látványos cross-kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták, a korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Ma Baranyában napos idő helyett inkább a felhők kapják a főszerepet, de az esernyőt egyelőre nem kell feltétlenül elcsomagolnunk. A mai nap 7 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután 12-14 fok várható vételkörzetünkben. A szél időnként megmozdulhat, de nem lesz erős, tehát a mai nap már egy igazi, kabátos, őszi napnak ígérkezik Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depes módot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér. Amszterdamban fogták el a bántalmazót. Közönség találkozó lesz Molnár Áronnal Pécsett. Amszterdamban fogták el a Pécsen brutálisan bántalmazó férfit, le is tartóztatták. A gyanú szerint tavaly nyáron életveszélyesen bántalmazott egy 73 éves embert egy busz megállóban Pécsett. A nyomozás adatai szerint a támadó minden különösebb ok nélkül 3-szor is arcon ütötte az idős férfit, majd arccal a földre lökte. Az áldozat többszörös csonttörést szenvedett. Több helyszínen is megemlékeznek. Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér program Pécsett. November 5-én ismét megrendezik ezt. Ezúttal a 4 év alatti gyerekeket várják. A kezdeményezés célja, hogy már egészen fiatalkorban felhívja a figyelmet a fogápolás és rendszeres fogászati ellenőrzés fontosságára. A szűréseknek a Pécsi Tudomány Egyetem fogászati és szájsebészeti klinikája ad otthont a Tüzér utcában majd. A részvételhez előzetes e-mailes regisztrációra van szükség. A jelentkezésben fel kell tüntetni a gyermek nevét, a születési dátumát és a tajszámát, valamint a program időpontját és a pécsi helyszínt. A kezdeményezés segíthet a szülőknek abban, hogy időben felismerjék az esetleges fogászati problémákat, megalapozzák a szájápolási szokásokat. Közönségtalálkozó Molnár Áronnal Pécsett. Vasárnap közönségtalálkozót rendeznek a pécsi Kultik Uránia moziban, ahol a nézők az Örökség című film két szereplőjével, Molnár Áronnal és Taub Viktóriával is beszélgethetnek. A filmet Tasnádi István írta és rendezte, aki többek között az Aranyélet és a Terápia című sorozatok forgatókönyvírójaként is ismert.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Ma Baranyában napos idő helyett inkább a felhők kapják a főszerepet, de az esernyőt egyelőre nem kell feltétlenül elcsomagolnunk. A mai nap 7 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután 12-14 fok várható vételkörzetünkben. A szél időnként megmozdulhat, de nem lesz erős, tehát a mai nap már egy igazi, kabátos, őszi napnak ígérkezik Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat. 0620-55-55-155, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán, konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt, ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Helénéket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Két új kerékpáros ponttal bővül Pécs. Kreatív ipari konferenciát rendeznek. Opera és komédia is szerepel a színház műsorán. Kreatív ipari konferenciát rendeznek Pécset. Október 15-én lesz az országos kreatív ipari konferencia a megyeszékhelyen a Design Pinch programsorozat részeként. A Kodály Központban tervezők, művészek, vállalkozók, kutatók és döntéshozók találkoznak, hogy megvitassák a kreatív ágazat jövőjét és gazdasági lehetőségeit. Két új kerékpáros ponttal bővül Pécs kerékpáros infrastruktúrája még az idei évben. A fejlesztéseket a Biocom Nonprofit Kft. Valósítja meg a Centrum Áruháznál és a Kórház téren. Mindkét helyszínen fedett, zárható kerékpártárolókat alakítanak ki. Emellett szervízpontok és tájékozódás segítő információs térképek is segítik majd a biciklivel közlekedőket. A beruházás részeként a kerékpárutak burkolati jeleit is felújítják. A fejlesztések célja, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyék a kerékpáros közlekedést a városban. Pécsen már több helyen működnek egyébként olyan szervíz állomások, ahol a kerékpárosok kisebb javításokat végezhetnek, és szükség esetén szerszámokat is használhatnak. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antikholmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban. A következő napokban opera és komédia is szerepel a Pécsi Nemzeti Színház műsorán. Október 14-én és 15-én a Páratlan Páros című vígjátékot játsszák, miközben a Nagy Színházban Puccini népszerű operája a Pillangó kisasszony látható. A darabot olasz nyelven, magyar felirattal adják elő. Mindkét darabot a hónapban többször bemutatják még.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dávda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Ma Baranyában napos idő helyett inkább a felhők kapják a főszerepet, de az esernyőt egyelőre nem kell feltétlenül elcsomagolnunk. A mai nap 7 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután 12-14 fok várható vételkörzetünkben. A szél időnként megmozdulhat, de nem lesz erős, tehát a mai nap már egy igazi, kabátos, őszi napnak ígérkezik Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard angol énekes színész. No 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroklin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroklin.hu oldalon.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi Glamour magazinban és a Glamour napok applikációban. Árkád, glamour napok.
4: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
5: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: 60. alkalommal szervezik meg a pécsváradi leányvásárt. 60 éves lett a Pécsi tó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Október 16-a és 18-a között rendezik meg a jubileumi 60. pécsváradi leányvásárt, amely több mint 300 éves hagyományra tekint vissza. A Baranya megyei település 3 napon át népzenével, néptánccal, vásári forgataggal várja az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitón a 70 éves mecsektánc együttes is közreműködik. A folklor programok mellett kézműves foglalkozások, népi játékok és népdal éneklési verseny színesíti a kínálatot. A látogatók a Leányvásár szépe választás eredményét is megismerhetik. Lesznek könnyű zenei koncertek is, például fellép Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, a programot utcabálok, menettánc és hagyományőrző bemutatók teszik teljessé. Megújultak a pécsi közterületek kisebb elemei. A Biokom munkatársai az elmúlt hetekben növénytartókat újítottak fel a Király utcában, időjárás tűrő növényekkel szépítve a környezetet. A Zsolnai körforgalomnál és a Búza téren a faülőkéket tették rendbe, a Széchenyi téren pedig valamennyi padot felújították. Az útburkolati jeleket is újra festették. 6 évtizede 1966. október 9-én adták át a pécsi tavat, amely azóta Baranya egyik kedvelt kiránduló és üdülőhelyévé vált. A tó az Orfői tó után létesült, és hamar népszerű lett a horgászok, a strandolók, a vízisportok szerelmesei körében. 1971-ben a Vízügyi Gazdálkodás című havilap is már kiemelte sokoldalúságát. A pécsi tó ma is sokak kedvence. Találkoznak a sváb zenekarok. Az ország minden pontjáról október 18-án vasárnap Babarcon a Művelődési Házban. Négy lendületes sváb zenekar gondoskodik majd a hangulatról, hagyományos fúvózenével, vidám táncos dallamokkal.
7: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Ma Baranyában napos idő helyett inkább a felhők kapják a főszerepet, de az esernyőt egyelőre nem kell feltétlenül elcsomagolnunk. A mai nap 7 fok körüli hőmérséklettel indult el, délután 12-14 fok várható vételkörzetünkben. A szél időnként megmozdulhat, de nem lesz erős, tehát a mai nap már egy igazi, kabátos, őszi napnak ígérkezik Baranyában.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Helének szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom tökölés Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak, így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es, és így tovább, szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155 a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten, jó reggelt! We'll be right back.

0: Best FM, a legjobb zenék, a csokoládé barna, vagy teveszőrbézs, ne adj Isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb futózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangster.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek. Szabálytalanságokat talált a NAV. 76 év után újra ferencesek szolgálnak Pécset. Szakálligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai három baranyai barbershopba, de súlyos szabálytalanságokat tártak fel. Az egyik üzletben egyáltalán nem adtak nyugtát, és a vállalkozó sem nyugta, sem számlatömbbel nem rendelkezett. Egy másik szolgáltató adószámát már egy éve törölték, a harmadik üzlet működtetőjének pedig soha nem is volt adószáma. 76 év után újra ferences szerzetesek szolgálnak Pécset. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány augusztusban három fős fiókházat alapított a városban, és ezzel újraindult a ferences szerzetes élet. A rend tagjainak 1950-ben kellett elhagyniuk Pécset, miután a kommunista hatalom feloszlatta a szerzetes rendeket, a rendházakat és a templomat államosították. Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek Pécset. Október 16-án és 17-én tartják meg az egyetemi orvos és fogorvos napokat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A kétnapos eseménynek a dr. Romhányi György aula ad otthont, ahol ünnepélyes keretek között köszöntik a jubileumi diplomás orvosokat. Az egykori hallgatók arany, gyémánt, vas, rubin és gránit diplomát vehetnek át, attól függően, hogy 50-60, 65-70 vagy 75 éve szerezték-e meg az oklevelüket. A rendezvényen nem csak a több évtizedes szakmai életutak előtt tisztelegnek, hanem a jelenlegi egyetemi közösség kiemelkedő tagjait is elismerik. Például átadják a Pro Facultate Medicin emlékérmet is majd. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósivár környékén. Látványos cross-kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dávda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal nyugaton lesz, több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slegerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencsehetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád glamour napok.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér. Amszterdamban fogták el a bántalmazót. Közönség találkozó lesz Molnár Áronnal Pécsett. Amszterdamban fogták el a Pécsen brutálisan bántalmazó férfit, le is tartóztatták. A gyanú szerint tavaly nyáron életveszélyesen bántalmazott egy 73 éves embert egy busz megállóban Pécsett. A nyomozás adatai szerint a támadó minden különösebb ok nélkül háromszor is arcon ütötte az idős férfit, majd arccal a földre lökte. Az áldozat többszörös csonttörést szenvedett. Több helyszínen is megemlékeznek. Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. 4 év alatti gyermekeket vár a fogtündér program Pécsett. November 5-én ismét megrendezik ezt. Ezúttal a 4 év alatti gyerekeket várják. A kezdeményezés célja, hogy már egészen fiatalkorban felhívja a figyelmet a fogápolás és rendszeres fogászati ellenőrzés fontosságára. A szűréseknek a Pécsi Tudományegyetem fogászati és szájsebészeti klinikája ad otthont a Tüzér utcában majd. A részvételhez előzetes e-mailes regisztrációra van szükség. A jelentkezésben fel kell tüntetni a gyermek nevét, a születési dátumát és a tajszámát, valamint a program időpontját és a pécsi helyszínt. A kezdeményezés segíthet a szülőknek abban, hogy időben felismerjék az esetleges fogászati problémákat, megalapozzák a szájápolási szokásokat. Közönségtalálkozó Molnár Áronnal Pécsett. Vasárnap közönségtalálkozót rendeznek a pécsi Kultik Uránia moziban, ahol a nézők az Örökség című film két szereplőjével, Molnár Áronnal és Taub Viktóriával is beszélgethetnek. A filmet Tasnádi István írta és rendezte, aki többek között az Aranyélet és a Terápia című sorozatok forgatókönyvírójaként is ismert. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. A korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perccel múlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a Tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom tököl és 14-es jelű Érd-Budapok csomópontok között a négyből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Give, a New Radical zenélt Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos, gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal, az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülő pilóta. A hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km/h jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a highway, az amerikai Rascal Flatts-en, a Verdák Betét dalával a Best-en. That you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-ja jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.

0: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Két új kerékpáros ponttal bővül Pécs kreatív ipari konferenciát rendeznek. Opera és komédia is szerepel a színház műsorán. Kreatív ipari konferenciát rendeznek Pécset. Október 15-én lesz az országos kreatív ipari konferencia a megyeszékhelyen a Design Pinch programsorozat részeként. A Kodály Központban tervezők, művészek, vállalkozók, kutatók és döntéshozók találkoznak, hogy megvitassák a kreatív ágazat jövőjét és gazdasági lehetőségeit. Két új kerékpáros ponttal bővül Pécs kerékpáros infrastruktúrája még az idei évben. A fejlesztéseket a Biocom Nonprofit Kft. Valósítja meg a Centrum Áruháznál és a Kórház téren. Mindkét helyszínen fedett, zárható kerékpártárolókat alakítanak ki. Emellett szervízpontok és tájékozódás segítő információs térképek is segítik majd a biciklivel közlekedőket. A beruházás részeként a kerékpárutak burkolati jeleit is felújítják. A fejlesztések célja, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyék a kerékpáros közlekedést a városban. Pécsen már több helyen működnek egyébként olyan szervízállomások, ahol a kerékpárosok kisebb javításokat végezhetnek, és szükség esetén szerszámokat is használhatnak. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antikholmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban. A következő napokban opera és komédia is szerepel a Pécsi Nemzeti Színház műsorán. Október 14-én és 15-én a Páratlan Páros című vígjátékot játsszák, miközben a Nagy Színházban Puccini népszerű operája Pillangó kisasszony látható. A darabot olasz nyelven, magyar felirattal adják elő. Mindkét darabot a hónapban többször bemutatják még.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak, most is 12-13 kilométeres arra felé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum, úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük, és ugyanabban az évben jelent meg a most hallható dal is, TLC, Waterfalls, a legjobb zenék között, itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, egy óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan. A Nagy Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz 13-18 fokkal, nyugaton és északon egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a The Wanted dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest Sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Besten szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró majabéd ajánlata 2990 forintért, karalábbi leves a vajas galuskával, az A menü tejfölös sirkepaprikás galuskával, a B menü vegetáriánus töltött paprika főtt burgonyával, a C menü sertés cordon bleu füstölt sajtos a burgonyapürével, a paleo menü 3290 forintért, savanyú húsgombóc leves zsájával, baskérekben sült sertéskaraj, répa variációkkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat krémes fehér bableves fodros kellel. Az A menü tejszínes gombás sirkeragú szalvéta gombóccal, a B menü parmezános bundában sült padlizsán batátás burgonya pürével. És végül a vegán menü 3290 forintért, petezselymes sárga borsóleves, brokkolis burgonyafűzelék hagymás tofuval. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a Szegedi Papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
3: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
2: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásványkincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedülhet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóban megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a Szegedi Papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, között a Szegedi Papucsért alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hűn áhított álma is valóra vált. Béranya segítségével idén szeptemberben édesanyja lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Minden nap vidámsággal 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, Kent Gary Napf, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pop himnuszaival mixben.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Best FM. Donde está el

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az M5-ösen Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. 4-5 kilométeres a torlódás aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb, 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap. A Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a vadóc kanadai April Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, között az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a házmosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Buk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát! Igazán kellemes délutát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek, hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék, és ne felejtsék Krisztina Aguilerát hallgatni ma délután. Ginny in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en, előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet, önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620-55-55-155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot, Krisztina Gölére dalával, Ginny in a Battle of Best FM-en.

0: Best FM-a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre jár, jöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és az október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válasszon másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme, mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgető slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána a Gárdzsó nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Beszeme Mucho.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Bécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4th Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: Ön is bekötött szemmel jár, érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroklin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroklin.hu oldalon.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungarometer szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, zavarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 000 forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Paluska László.
6: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
5: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is lassan 4 perccel. Majoros Rita vagyok, süt a nap, ez a csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gácsóval indul az óra. Itt a Best Summer Mucho, szép napot!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

képlet. Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e, ez bizony 100 évvel ezelőtt volt, akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne micimackóját, ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a nap kérdése. Arra vagyok kíváncsi, melyik az a mese, és ez lehet tényleg könyv, történet, mesefilm, rajzfilm, bármi, amit biztosan megmutatunk, vagy megmutatnánk a gyermekeinknek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek akár a mi gyerekkori óriási nagy kedvenceink. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt. Ha olvasni kellett mesét, akkor a Széttáncolt cipellők, az a hercegnős táncolós történet, azt nagyon-nagyon szerettem, de aztán oda voltam nyilván a magyar népmesékért, szerettem nagyon Vuk történetét, aztán később, amikor a külföldi mesék is bejöttek, akkor a Sailor Moon-t is nagyon-nagyon szerettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek ide az üzenetek, ott vagyok a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell, ez az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig 1 óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülőútról tudomása, Egér útról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a Csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak. A 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat. Figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere, majd holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetamin olajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atakamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtado, jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Still is, és ez amazing. A Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma kereken 100 éve, hogy Milne Mici mackója megjelent, úgyhogy ez ott az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Mici mackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket, és ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot, de jó is volt. Azt írja Katalin, a Némó nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassza TV érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget érte a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás úgy tűnik folyamatosan csökken. Szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Erős a forgalom Tatabányánál és Bicske térségében is, elég nagy lassulás tapasztalható. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha megosztja velem. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: sorrend pont rangú. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: Ön is bekötött szemmel jár, érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroklin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroklin.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és FND a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 60. alkalommal szervezik meg a pécsváradi leányvásárt. 60 éves lett a Pécsi tó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Szakálligazításra jelentkeztek be a NAV revizorai 3 baranyai barbershopba, de súlyos szabálytalanságokat tártak fel. Az egyik üzletben egyáltalán nem adtak nyugtát, és a vállalkozó sem nyugta, sem számlatömbbel nem rendelkezett. Egy másik szolgáltató adószámát már egy éve törölték, a harmadik üzlet működtetőjének pedig soha nem is volt adószáma. Megújultak a pécsi közterületek kisebb elemei. A Biokom munkatársai az elmúlt hetekben növénytartókat újítottak fel a Király utcában, időjárás tűrő növényekkel szépítve a környezetet. A Zsolnai körforgalomnál és a Búza téren a faülőkéket tették rendbe, a Széchenyi téren pedig valamennyi padot felújították. Az útburkolati jeleket is újra festették. Október 16-a és 18-a között rendezik meg a jubileumi 60. pécsváradi leányvásárt, amely több mint 300 éves hagyományra tekint vissza. A Baranya megyei település 3 napon át népzenével, néptánccal, vásári forgataggal várja az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitón a 70 éves Mecsektánc együttes is közreműködik. A folklor programok mellett kézműves foglalkozások, népi játékok és népdaléneklési verseny színesíti a kínálatot. A látogatók a leányvásár szépe választás eredményét is megismerhetik. Lesznek könnyű zenei koncertek is, például fellép Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, a programot utcabálok, menettánc és hagyományőrző bemutatók teszik teljessé. Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek Pécsett. Október 16-án és 17-én tartják meg az egyetemi orvos és fogorvos napokat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A kétnapos eseménynek a dr. Romhányi György aula ad otthont, ahol ünnepélyes keretek között köszöntik a jubileumi diplomás orvosokat. Az egykori hallgatók arany, gyémánt, vas, rubin és gránit diplomát vehetnek át, attól függően, hogy 50 vagy 75 éve szerezték-e meg az oklevelüket. A rendezvényen nem csak a több évtizedes szakmai életutak előtt tisztelegnek, hanem a jelenlegi egyetemi közösség kiemelkedő tagjait is elismerik. Például átadják a Pro Facultate Medicine emlékérmet is majd. 6 évtizede 1966. október 9-én adták át a Pécsi tavat, amely azóta Baranya egyik kedvelt kiránduló és üdülőhelyévé vált. A tó az Orfői tó után létesült, és hamar népszerű lett a horgászok, a strandolók, a vízisportok szerelmesei körében. 1971-ben a Vízügyi Gazdálkodás című havilap is már kiemelte sokoldalúságát. A Pécsi tó ma is sokak kedvence.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor. További kellemes délutánt kívánok. Október 14-én szerdán a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, érkezik hamarosan Fergie és a Big Girls Don't Cry. Előtte viszont Király Viktor énekel szólóban. Szólt tőle a szóló.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Az ablakon kinézve szikrázó a napsütés, itt az utolsó alkalom, hogy magunkba szívjuk a napsugarakat, no meg persze termeljünk egy kis D-vitamint. Hogy meddig tart a viszonylag kellemes őszies időjárás, erről hamarosan beszámolok. Előtte viszont közlekedési információ a 30-as 889 Szentegyhetesről. Egy hallgatónk jelezte, hogy Szederkényben a Trafipax. Köszönöm szépen és jó utat! Itt lesz majd a Bágosi Radios Company és a Boldog Idők, jön a Volvox, előtt a Cat and Move a 90-es évekből, Get Serious a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Nézzük már is az időjárás legfrissebb híreit. Kimondottan kellemes 17-18 fokat méretünk Pécset. Holnap reggel 5, napközben 19 fok várható. Minden mellé pedig hidegfrontot is mondanak a szakemberek, ettől egy kicsit fejfájósabbak is lehetünk. Ezt a pénteken reggel 7, napközben 16 fok a jellemző, míg szombaton és vasárnap éjszaka 5-6, napközben 17-19 fokra készülhetünk. Továbbra is csapadékmentesen, ugyanakkor egy picivel talán már több felhővel. Aztán a jövő hét jelentős változást nem hoz. Éjszaka marad a 9-11 fok, napközben pedig a 17-19 fok a legvalószínűbb. Az időjárás hírei után hamarosan tovább szólnak a dalok, jön majd a 90-es évekből a Spice Girls és a Viva Forever, előtte zenél Mary J. Blige.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád, glamour napok.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvasar.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Van már is egy filmes ajánlatom, ugyanis az Uránia Kultépés moziban október 18-án, vagyis most vasárnap az Örökség című filmet fogják bemutatni, amelyet követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával, illetve a film rendezőjével, Tasnádi Istvánnal. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, addig is itt van Richie P. és Kuka MC, ez már az Animal Cannibals és a Takarítónő 95-ből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az idő múlását például lemérhetjük úgy is, hogy mondjuk meghallgatunk egy dalt, és visszanézzük azt, hogy mikor is született. Ez például 25 évvel korábban. Christina Milian, When You Look At Me. Ezzel folytatom hamarosan, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor a Best FM-en.
0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: 76 év után újra ferences szerzetesek szolgálnak Pécset. Amsterdamban fogták el a bántalmazót. Közönség találkozó lesz Molnár Áronnal. Amsterdamban fogták el a Pécsen brutálisan bántalmazó férfit, le is tartóztatták. A gyanú szerint tavaly nyáron életveszélyesen bántalmazott egy 73 éves embert egy busz megállóban Pécset. A nyomozás adatai szerint a támadó minden különösebb ok nélkül háromszor is arcon ütötte az idős férfit, majd arccal a földre lökte. Az áldozat többszörös csonttörést szenvedett. Két új kerékpáros ponttal bővül Pécs kerékpáros infrastruktúrája még az idei évben. A fejlesztéseket a Biocom Nonprofit Kft. Valósítja meg a Centrum Áruháznál és a Kórház téren. Mindkét helyszínen fedett, zárható kerékpártárolókat alakítanak ki. Emellett szervízpontok és tájékozódás segítő információs térképek is segítik majd a biciklivel közlekedőket. A beruházás részeként a kerékpárutak burkolati jeleit is felújítják. A fejlesztés célja, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegyék a kerékpáros közlekedést a városban. Pécsen már több helyen működnek egyébként olyan szervíz állomások, ahol a kerékpárosok kisebb javításokat végezhetnek, és szükség esetén szerszámokat is használhatnak. 4 év alatti gyermekeket vár a Fogtündér program Pécset. November 5-én ismét megrendezik ezt. Ezúttal a 4 év alatti gyerekeket várják. A kezdeményezés célja, hogy már egészen fiatalkorban felhívja a figyelmet a fogápolás és rendszeres fogászati ellenőrzés fontosságára. A szűréseknek a Pécsi Tudományegyetem fogászati és szájsebészeti klinikája ad otthont a Tüzér utcában majd. A részvételhez előzetes e-mailes regisztrációra van szükség. A jelentkezés fel kell tüntetni a gyermek nevét, a születési dátumát és a tajszámát, valamint a program időpontját és a pécsi helyszínt. A kezdeményezés segíthet a szülőknek abban, hogy időben felismerjék az esetleges fogászati problémákat, megalapozzák a szájápolási szokásokat. 76 év után újra ferences szerzetesek szolgálnak Pécset. A magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány augusztusban 3 fős fiókházat alapított a városban, és ezzel újraindult a ferences szerzetes élet. A rend tagjainak 1950-ben kellett elhagyniuk Pécset, miután a kommunista hatalom feloszlatta a szerzetes rendeket, a rendházakat és a templomot államosították. Közönségtalálkozó Molnár Áronnal Pécset. Vasárnap közönségtalálkozót rendeznek a pécsi Kultik Uránia moziban, ahol a nézők az Örökség című film 2 szereplőjével, Molnár Áronnal és Taub Viktóriával is beszélgethetnek. A filmet Tasnádi István írta és rendezte, aki többek között az Aranyélet és a Terápia című sorozatok forgatókönyvírójaként is ismert.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor a Besten. További kellemes délutánt kívánok. Pénteken kezdődik a Pécsváradi Leányvásár. Hamarosan jönnek a programok, előtte viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Készülődik Royzon Murphy és a Molokom, előtte énekel Christina Milian.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a 60. pécsváradi leányvásár. Nézzük már is a programokat. Az ünnepélyes megnyitó 5 órakor indul pénteken, melyet követ majd a nyitótánc. Aztán fellép a 4-es Street 7 órakor, 8:30-kor a Góbé, 9:30-tól Danielfi, míg a napot egy utcabál zárja a Platin zenekarral, ők majd 22:30-kor kezdenek. Szombaton majd mindenkit felkelt reggel 8-kor a zenés városi ébresztő, nem utolsó sorban megválasztják a pécsváradi leányvásár szépét. Este 7 órakor kezd majd a Neoton, őket követi 8:30-tól a Trio Mandili, majd pedig a Bagashir Brothers Company 21:30-kor, itt is lesz utcabál, méghozzá 10 órától, egy nagyon jó kis DJ-vel a Folklore színpadon, ő egyébként főként retrót fog majd játszani. Aztán az árónapon a vasárnap, vagyis október 18-án lesz jó ebédhez szól a nóta, menettánc, fellép a Kexi, és ott lesz még a Naív is. A folytatásban hamarosan kiderül, hogy miért fogyasszunk húsos somot, addig is szólnak a dalok, velünk lesz Amy Winehouse, a Jetlag, ez pedig a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en. Hello!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Korábban már beszámoltam arról, hogy az őszi időszakban miért érdemes húsos somot fogyasztani, viszont arról nem volt szó, hogy milyen formában lehet ezt megtenni, mondjuk például nyersen, ugyanis teljes érésében, mikor megpúl és sötétpiros lesz, az íze édes savanyú, míg a fáról leszedve akár fanyal is lehet, ezért hagyjuk néhány napig utolérni. Készület belőle lekvár és dzsem, klasszikus és népszerű felhasználási mód, egyébként a népi gyógyászatban gyomorrontásra is használják. Kevesen tudják, hogy akár mártás is lehet csinálni belőle méghozzá húsok mellé, ugyanis fanyar karakterem kiválóan illik a vadhúsokhoz és a sültekhez. Szóval akkor jó somfogyasztást! A folytatásban nincsen megállás, sem megszakítás, ugyanis hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között Dessel, Ed Sheerannel, illetve Nene is énekel, későre jár a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád, glamour napok.
0: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudás Központban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Október 14-e szerda van, névnaposok a Helének és a Líviek, az Isten éltesse őket, csak úgy, mint a születésnaposokat, például a 63 éves Pajor Tamást, aki egyébként dalszerző, költő és volt prédikátor. 56 éves a Tündéri Péter Fibori énekesnő és nem utolsó sorban kiváló színésznő, aztán 48 éves Asher, vagyis Asher Terry Raymond amerikai énekes, és 34 éves Hunyadi Máté színész, akit láthattunk többek között a Keresztanyúban is. Rövidesen friss hírek a folytatásban, délután 5 órakor, mert előtt a Hooligans játszik, legyen valami a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Annak idején a brit Cosint formabontóként jellemezték. Tőle szól a legnagyobb slágerük a Hide You, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, Sandy Hajnitól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: 60. alkalommal szervezik meg a pécsváradi leányvásárt. 60 éves lett a pécsi tó. Az évszaknak megfelelő időjárásra készülhetünk. Kreatív ipari konferenciát rendeznek Pécsett. Október 15-én lesz az országos kreatív ipari konferencia a megyeszékhelyen, a Design Pinch programsorozat részeként. A Kodály Központban tervezők, művészek, vállalkozók, kutatók és döntéshozók találkoznak, hogy megvitassák a kreatív ágazat jövőjét és gazdasági lehetőségeit. Megújultak a pécsi közterületek kisebb elemei. A Biokom munkatársai az elmúlt hetekben növénytartókat újítottak fel a Király utcában, időjárás tűrő növényekkel szépítve a környezetet. A Zsolnai körforgalomnál és a Búza téren a faülőkéket tették rendbe, a Széchenyi téren pedig valamennyi padot felújították. Az útburkolati jeleket is újra festették. Október 16-a és 18-a között rendezik meg a jubileumi 60. pécsváradi leányvásárt, amely több mint 300 éves hagyományra tekint vissza. A Baranya megyei település három napon át népzenével, néptánccal, vásári forgataggal várja az érdeklődőket. Az ünnepélyes megnyitón a 70 éves Mecsektánc együttes is közreműködik. A folklor programok mellett kézműves foglalkozások, népi játékok és népdaléneklési verseny színesíti a kínálatot. A látogatók a leányvásár szépe választás eredményét is megismerhetik. Lesznek könnyű zenei koncertek is, például fellép Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company. A programot utcabálok, menettánc és hagyományőrző bemutatók teszik teljessé. Jubileumi orvos és fogorvos napokat rendeznek Pécsett. Október 16-án és 17-én tartják meg az egyetemi orvos és fogorvos napokat a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán. A kétnapos eseménynek a dr. Romhányi György aula ad otthont, ahol ünnepélyes keretek között köszöntik a jubileumi diplomás orvosokat. Az egykori hallgatók arany, gyémánt, vas, rubin és gránit diplomát vehetnek át, attól függően, hogy 50-60, 65 70 vagy 75 éve szerezték-e meg az oklevelüket. A rendezvényen nem csak a több évtizedes szakmai életutak előtt tisztelegnek, hanem a jelenlegi egyetemi közösség kiemelkedő tagjait is elismerik. Például átadják a Pro Facultate Medicin emlékérmet is majd. A következő napokban opera és komédia is szerepel a Pécsi Nemzeti Színház műsorán. Október 14-én és 15-én a Páratlan Páros című vígjátékot játsszák, miközben a Nagy Színházban Puccini népszerű operája Pillangó kisasszony látható. A darabot olasz nyelven, magyar felirattal adják elő, mindkét darabot a hónapban többször bemutatják még.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Holnap a felhők továbbra is velünk maradnak Baranyában, de a hőmérséklet barátságosabb arcát mutathatja. Reggel 8 fok körüli hőmérsékleteket tapasztalhatunk, délután pedig akár 18 fokig is megemelkedhet a hőmérő higanyszála. Reggel kabát, délután egy pulóver, ez lesz az időjárásunkra jellemző. A vénasszonyok nyara szépen lassan tehát Baranyában is véget ér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, addig viszont még rengeteg időnk van, úgyhogy indítok egy zenei maratont, jönnek a legjobbak közel 20 percen keresztül, a 90-es évektől egészen napjainkig. Egészen biztosan hallható lesz a TNT újdonsága. Előtte szól a Kosindala, ez már a Hide You a Best-en.
1: 101.7 Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Jó hírem van a holnap korán ébredőknek, mert hogy nem lesz annyira hűvös, mint ma reggel volt, tehát nem 1-2, hanem nagyjából 5-6 fokra érdemes számítani. Egyébként holnap érkezik egy hideg front, ami fejfájást is okozhat, viszont napközben 19, akár 20 fokat is mérhetünk, csapadék és szélmentesen. Pénteken reggel 7, napközben 16 fok lesz, míg a szombat és a vasárnap hozza a napsütést, szintén esőmentesen 17-19-es csúcsokkal, és mindez maradni fog majd jövő héten hétfőn, kedden is, aztán majd a jövő hét második felében egy picikét talán visszaesnek a számok. Az időjárás hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is a dalokkal, Jakarta American Dream, Olai Boya Baby, ez pedig az Aim Vogue 90-es klasszikusa, szól a Free Your Mind a Best FM-en. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. Sikeres volt a komlói zümmögő hétvége, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Igen, sokan zümmögtünk, áll a Isten. Mondhatom, hogy egy egész napos rendezvény volt a méhek jegyében, annak ellenére, hogy ott voltak a tényleg élőben a méhek is, de nem csíptek, mert benn voltak olyan helyen, ahonnan nem tudtak kijönni, és nagy öröm volt, hogy sok-sok gyerek annyira örült annak, hogy ilyen körülményeket teremtettünk, és tényleg élő méheket is láthattak a különböző digitális és jelenlévő makettek, eszközök mellett. A délelőtti napunk az valójában az Interreg pályázathoz kapcsolódó kérdésekkel telt, ami szintén a méhecskék jegyében zajlott. Hazai, komlói, illetve horvátországi előadókkal, és ott voltak a kereskedők, akik a mézen kívül, a mézből előállított termékeken át sok mindent kínáltak a ide látogatók számára, és nagy örömmel láttam, hogy sok-sok család a gyerekekkel eljött, és természetesen ilyenkor a gyerekek, anyu, apu, nagymama, nagypapa. A délutáni nap már az ehhez kapcsolódó, most második alkalommal megrendezésre kerülő még találkozó volt, ahol mondható, hogy a Balatontól erre a dél-dunántúli régiót jelentő települések meghatározó emberei itt voltak, akik a különböző mézes szervezeteket képviselték, újra választottak mézkirálynőt, egy rövid felvonulás keretében beöltözve nagyon szép és sikeres rendezvényt tudtunk lebonyolítani, sok-sok segítővel, sok-sok támogatóval. Megköszönöm őnekik is azt a sok-sok munkát, amelyet beletettek annak érdekében, hogy egy sikeres rendezvénnyel tisztelegjünk az életünket meghatározó méhecskék előtt, és azon leszünk, hogy jövő évben harmadik alkalommal is megrendezzük ezt a rendezvényt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen szól majd Kürtis újdonsága Fehér Rózsa, előtte itt van Heinz Gábor Biga, és a máshol járunk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagad.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM, a legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten-keleten lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szent Atya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső, zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 percben is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt mi ugye röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós slágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között, 6-től 5-ig én Whiteboy, 7-től DJ FND a lemezjátszók mögött,

0: percek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcard profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcard.com per DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi nightshiftes mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt tracklistákat.

0: szakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 06255555-ös Viber számunkra írt a Norbia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 06255555, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is, Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Best FM. A legjobb zenék mixben.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig van még pont 60 percünk. Ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FM-i állalemez játszok mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova. She calls

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Gobi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: 60. pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gobi és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sexpot október 17-én délután 5 órától a Sexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfű között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználnak. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunszt galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett, a kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymód. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csaknem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa Tövis Nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-val 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Aki lemaradt, kimaradt. Tegnap este volt a Pussycat Dolls európai turnéjának utolsó állomása Londonban. Nem tudom, hogy valaha még összeáll-e a zenekar, akár csak így hármasban, akár az eredeti ötös formációban. De hogyha valaki még hajlandó hatalmas összeget áldozni a lányokra, akkor Brazíliában, São Paulóban, október 30-án megnézheti őket. Jön a

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták ugyanis. Ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

Veszteppen a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss California-t is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-el.

Best FM a legjobb zenék új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-on itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaly erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok árai se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Négy napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Robert, Szőke Alex és Vitek Darius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 Arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

szótárt a pokolnán. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

Best FM a legjobb zenék, hát az időjárás cseppet sem lesz más a holnapi napon, sőt, pontosan ugyanolyan lesz, mint ma. 17 fokos nappali maximum, kevés felhővel, szél, csapadék és front nélkül.

Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

erről a dinamikus, energikus, vidám diszkó klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, itt a Best Time.

Rock FM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mystic. 20 évet kellett erre várni, hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most itt a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turistaháza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuanával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma, október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry, biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight, ezen itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék idén május 1-én vonult börtönbe Prez Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervezte, hát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Prez Michel születésnapja. A zenekarával a Future

sztori.

történetét vissza lehet követni. Az 1927, ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlou című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a Pulp Fiction után ezt a dalt átvette Luc Besson is a Taxiban, és aztán átdolgozta ezt a dalt a Black Eyed Peas is így. Jön a Pump It, itt a Best Time, ha

Best FM a legjobb zenék, és akkor jön a szülinapos, aki a mai napon tölti a 48-at. Usher Raymond, a negyedik a családban. A világnak csak Usher. Jön a DJ Garasz, Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-zel, itt lesz a The Loonies, az I Got Five on it-tal, és egy kis payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláti Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

van, miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.